ɛturuba bi na nidasoɔ nyinara sɛ metwa m'ani hwɛ bɛnkum ɛne nifa ɔgyefo biara ne wei